0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

Ayo geus wayah kieu teh kerebek kerebek geus cacing geus nagih.